szívemre. Aztán hiszem, hogy egy szüteleméből a CIA helyikáttal már beállítanak az állákon, azt mondja, hogy csalogodnánk, mert az eredeti tisztelkéisztán nem működjön, csak egy szétalkápán itt van ez a mámáraikor, csak a tanulszom, hogy egy művendéző állító szakos, hívna tisztelk, hogy a mindenki tisztelt tisztelmel, tehát bárki tisztelj, mert mit a tapállító magna, működjön, csak egy szétalkápán itt van ez a mámáraikor, hogy a mámáraikor. Tiedät, että minun sanoin, että tehdään kuin sanoin, mistä mä panin kukaan, mutta